A Kölcs Franzőz is, Gilbert Bécaud. Tölzölök ma, de láss, hallt doch die Füzás.